0: de hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Real for my soul, sisters. Let me hear ya.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésre vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyód-ligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Új színészekkel indul az évad a Vörösmarty Színházban. Nagyszabású tómeder takarítás lesz a Velencei tónál. Délután 28 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új színészekkel és tervekkel indul a 2026-2027-es évad a Vörösmarty Színházban. A társulati ülésen Dolhai Attila igazgató értékelte az elmúlt időszakot, majd ismertette a következő hónapok programját. A társulat három frissen szerződtetett művésszel bővült, emellett több növendék tölti itt szakmai gyakorlatát, adta hírül a város oldala. A nagy színpadon 5 darabot láthat a közönség, köztük a miniszter félrelép, a diótörő és egérkirály, valamint a West Side Story című előadást. A Kozák András stúdióban 3, a Pelikán fészekben pedig 2 produkció várja a nézőket. Októberben elindul az Art Teátrum estek programsorozat, és Fehérvári Történetek címmel dráma pályázatot is meghirdettek. Civil nap várja a látogatókat a hétvégén a székesfehérvári Zicsiligetben. A szombati eseményen számos helyi szervezet mutatkozik be, miközben zenés és táncos produkciók, önvédelmi bemutatók, interaktív sakkvíz és különböző előadások színesítik a kínálatot. A nap közös bemelegítő tornával indul, majd elkészül a város sokszínű civil életét megjelenítő hagyományos tabló, írja a város weblapja. A fiatalokat, az idősebbeket, valamint a sport és a kultúra iránt érdeklődőket egyaránt megszólító kezdeményezések is helyet kapnak. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Székesfehérváron működő egyesületeket és tevékenységüket. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Nagyszabású tómeder takarítást tartanak szeptember 5-én a Velencei tónál. A térségben minden eddiginél átfogóbb, több helyszínt érintő akcióra készülnek, írja a Velence város közösségi oldala. Az önkénteseket 5 ponton várják. A Korzónál, a Béke utcai kikötőnél, Gárdonyban, a Panoráma parton és a Sárga hídnál, valamint a Sukurói Szaba strandon. A kezdeményezéshez környékbeli civil csoportok mellett több szakmai, vízügyi és mentőszervezet is csatlakozik. A cél a meder érintett részeinek megtisztítása. A munka után Sukoron fáklyás esemény és tűztánc bemutató következik, amellyel a tóvédelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Átmenetileg módosul a 33-as autóbusz közlekedése Székesfehérváron a Lövölde utcában. A páros oldali járda felújítása miatt várhatóan 2 hétig a Fecskeparti lakótelep felé tartó járatok nem állnak meg az ottani megállóban, közölte a székesfehérvár.hu. Ez idő alatt az utasok a vasútállomásnál vagy a Gáz utcában szállhatnak fel és le. A korlátozás a munkák befejezéséig érvényben marad. 10 éve működik Székesfehérváron a NATO erőket integráló elem Magyarország. A jubileum alkalmából állománygyűlést tartottak Székesfehérváron a Városháza dísztermében, ahol felidézték az elmúlt évtized eredményeit, valamint a következő időszak kihívásairól is szó esett, írja a Város portálja. A magyarországi szervezet egyik fő feladata a NATO magas készenlétű erői befogadásának, állomásosztatásának, átcsoportosításának, valamint gyors bevetésének segítése. A rendezvényen elhangzott, hogy a több nemzeti formáció már a felkészült koordinációs központtá fejlődött és meghatározó a regionális katonai műveletekben. A felszólalók kiemelték az országok közötti együttműködés, valamint az összehangolt reagálás fontosságát. A program végén több elismerést adtak át a kiemelkedő szolgálatért és teljesítményért. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolány János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét megkérdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az Erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
4: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Elkezdődött a csónakázó tavi japánkert felújítása és bővítése. A fejlesztéshez vízre helyezték azt a mobilizálható stéget, amelyen az építőanyagokat és a munkagépeket juttatják a szigetre. A nagy teherbírású szerkezetet Fanándor hajótervező és kollégái állították üzembe. A Dani Zoltán kert szobrász japánkert tervezőmester irányításával zajló fejlesztés során egy nagyobb, természetközelibb japán park készül, tájékoztatott a város oldala. Bővül a növényzet, természetes burkolatú sétányok, száraz kert, gránithidak és egy rituális vízmedence is helyet kap. A sziget a kivitelezés idején is látogatható marad, a japán kertet csak a szükséges időszakokban zárják le. A fejlesztés legkésőbb novemberre elkészül. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön, több van mögöttünk, mint előttünk, azaz az év 246. napja kezdődött el, 4 hónap múlva vége 2026-nak, de idén is a Hildák névnapja a szeptember 3-a, úgyhogy jöhet bátran a köszöntő, vagy ha már is van a közlekedési info, 0620 55 55 155, a Stuck Abu előtte még Dennis, most pedig 50 Cent jön a Candy Shoppal, Maxim Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 3. napján csütörtök van, Hilda napja, és a felhőkarcolók világnapja. Hát nálunk nagyon kevés van belőlük, igazi felhőkarcoló nincs is, csak a MOL torony ugye Budapesten, vagy hát nem tudom, a Nagyvárad tiranos óta annak számít. Nagyváros után viszont irány a mező, méghozzá a szerelem mezeje. Fields of Love, az ATB folytatja, a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3-án csütörtökön napos gomoly felhős, kissé szeles időnk lesz 26-31 fokkal. Az esőről inkább már nem is beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy milyen. Tegnap is csak csöpögött párat, aztán ennyi, legalábbis itt a stúdió környékén. Részletes időjárás jelentés mindjárt, fél hét után pedig DJ Sammy jön.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Retro véradásra várják a fehérváriakat, 10 éves a székesfehérvári NATO erőket integráló elem. Változik a 33-as busz közlekedése a Lövölde utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónak Toldai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: 10 éve működik Székesfehérváron a NATO erőket integráló elem Magyarország. A jubileum alkalmából állománygyűlést tartottak Székesfehérváron a Városháza dísztermében, ahol felidézték az elmúlt évtized eredményeit, valamint a következő időszak kihívásairól is szó esett, írja a Város portálja. A magyarországi szervezet egyik fő feladata a NATO magas készenlétű erői befogadásának, állomásosztatásának, átcsoportosításának, valamint gyors bevetésének segítése. A rendezvényen elhangzott, hogy a többnemzeti formáció már a felkészült koordinációs központtá fejlődött, és meghatározó a regionális katonai műveletekben. A felszólalók kiemelték az országok közötti együttműködés, valamint az összehangolt reagálás fontosságát. A program végén több elismerést adtak át a kiemelkedő szolgálatért és teljesítményért. Átmenetileg módosul a 33-as autóbusz közlekedése Székesfehérváron a Lövölde utcában. A páros oldali járda felújítása miatt várhatóan 2 hétig a Fecskeparti lakótelep felé tartó járatok nem állnak meg az ottani megállóban, közölte a székesfehérvár.hu. Ez idő alatt az utasok a vasútállomásnál vagy a Gáz utcában szállhatnak fel és le. A korlátozás a munkák befejezéséig érvényben marad. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3-án csütörtökön többfelé lesz élénk a szél. A magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein lehet enyhébb a reggel. Egyébként 11-16 fok között van most, tehát már hűvösebbek a reggelek. 26-31 fok között alakul a mai maximum. Teljesen jogos, ha valaki úgy érzi, megbolondult az időjárás, esőt ezer éve nem láttunk, éreztünk. Persze vannak ilyen lokális kivételek, mint ahogyan azt egyik hallgatónk is írta egyik nap, hogy amikor volt az a hideg front, amikor éjszaka villámlott, akkor náluk zuhogott Csepelen, de például ahol én lakom, ott egy csepp eső nem esett. És ha már szóba került a bolond időjárás, jön a lokás Shakira slágere itt a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, persze van, aki még csak nemrég feküdt le. Éjjel érkezem címmel, itt lesz az Edda klasszikus a Gáspár Laciéktól.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltékes soha, nincs benne semmi küszködés, ha egy másik éjjel elhúzza.
1: És Krisztina Aguilera is énekel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Őszindító akció a Sarkadi kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
5: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
8: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
7: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, ami mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Egyesületek mutatják be sokszínűségüket a civil napon. Várják a jelöléseket a díszpolgári címre és a Velencei oklevélre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Szánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az Erdélyívón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökétől.
3: A Szánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
2: Civil nap várja a látogatókat a hétvégén a székesfehérvári Zicsiligetben. A szombati eseményen számos helyi szervezet mutatkozik be, miközben zenés és táncos produkciók, önvédelmi bemutatók, interaktív sakkvíz és különböző előadások színesítik a kínálatot. A nap közös bemelegítő tornával indul, majd elkészül a város sokszínű civil életét megjelenítő hagyományos tabló, írja a város weblapja. A fiatalokat, az idősebbeket, valamint a sport és a kultúra iránt érdeklődőket egyaránt megszólító kezdeményezések is helyet kapnak. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Székesfehérváron működő egyesületeket és tevékenységüket. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és Velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A kávé mellé pedig jön egy finom péksütő, egy amerikai pite Madonnától, ez a dal címe American Pie, de jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse is, ha pedig dugó baleset van már is valahol, a közlekedési infót is várom, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Vége a nyári szünetnek, így az iskolák, óvodák környékén több figyelemre lesz szüksége az autósoknak. Vigyázzunk a gyerekekre, a gyalogosokra és a többi autósra is. Magyarul óvatosan, ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155, és jönnek szépen sorban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Mindjárt Krisztina Aguilerától, előtte még Gáspár Laciéktól. Az Éjjel érkezem, az Edda klasszikusa. Most pedig Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közöse a Más Canada Best-en.
1: A 90-es és 2000-es

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM, a legjobb zenék rögtön. 7:30, jó reggelt kívánok! Szellős? Vagy brutál? Milyen a forgalom? A közlekedési infót a hírek alatt is várom. 0620-55-55-155 folytatódik a szeptemberi nyár 26-31 fokkal napos gomoly felhős szeles idővel. Részletek a hírek végén, aztán a Spice Girls érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új színészekkel indul az évad a Vörösmarty Színházban. Nagyszabású tómedel takarítás lesz a Velencei tónál. Délután 28 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb kiterjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy legyűjtbölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Új színészekkel és tervekkel indul a 2026-2027-es évad a Vörösmarty Színházban. A társulati ülésen Dolhai Attila igazgató értékelte az elmúlt időszakot, majd ismertette a következő hónapok programját. A társulat három frissen szerződtetett művésszel bővült, emellett több növendék tölt itt szakmai gyakorlatát, adta hírül a Város oldala. A nagy színpadon 5 darabot láthat a közönség, köztük a Miniszter félrelép, a Diótörő és Egér király, valamint a West Side Story című előadást. A Kozák András stúdióban 3, a Pelikán fészekben pedig 2 produkció várja a nézőket. Októberben elindul az Art Teátrum estek programsorozat, és Fehérvári Történetek címmel dráma pályázatot is meghirdettek. Nagyszabású tómeder takarítást tartanak szeptember 5-én a Velencei tónál. A térségben minden eddiginél átfogóbb, több helyszínt érintő akcióra készülnek, írja a Velence város közösségi oldala. Az önkénteseket 5 ponton várják. A Korzónál, a Béke utcai kikötőnél, Gárdonyban, a Panoráma parton és a Sárga hídnál, valamint a Sukurói Szaba strandon. A kezdeményezéshez környékbeli civil csoportok mellett több szakmai, vízügyi és mentőszervezet is csatlakozik. A cél a meder érintett részeinek megtisztítása. A munka után Sukoron fáklyás esemény és tűztánc bemutató következik, amellyel a tó védelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Sok boldogságot a Hildáknak és a szülinaposoknak is. 151 éve ezen a napon született Ferdinand Porsche, német autókészítő is. Pontosan 50 éve a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, a Linda filmek nyomozójának. Ma 61 éves Charlie Sheen amerikai színész, nagy durranás, tűzdecápák. 1973-ban ezen a napon született Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-as Crush című dala lehet ismerős. És 1975-ben a mai napon született Stephen Kendall Gordy, azaz DJ Red Fu is, az LMFAO duó egyik fele. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idézőjelben csak a szokásos reggeli tumultus, semmi komolyabb, nincs óriás dugó és komolyabb baleset sem szerencsére. Rögtön 8 óra a legfrissebb hírek után érkezik többek között a Daft Punk. És Ákos is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési info van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A 7. játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímek Font karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jobb használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jobb használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet, ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a police.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Retro véradásra várják a fehérváriakat, 10 éves a székesfehérvári NATO erőket integráló elem. Változik a 33-os busz közlekedése a Lövölde utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónak Toldai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
8: Itt a sörvízli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
7: 10 éve működik Székesfehérváron a NATO erőket integráló elem Magyarország. A jubileum alkalmából állománygyűlést tartottak Székesfehérváron a Városháza dísztermében, ahol felidézték az elmúlt évtized eredményeit, valamint a következő időszak kihívásairól is szó esett, írja a Város portálja. A magyarországi szervezet egyik fő feladata a NATO magas készenlétű erői befogadásának, állomásosztatásának, átcsoportosításának, valamint gyors bevetésének segítése. A rendezvényen elhangzott, hogy a több nemzeti formáció már a felkészült koordinációs központtá fejlődött, és meghatározó a regionális katonai műveletekben. A felszólalók kiemelték az országok közötti együttműködés, valamint az összehangolt reagálás fontosságát. A program végén több elismerést adtak át a kiemelkedő szolgálatért és teljesítményért. Átmenetileg módosul a 33-as autóbusz közlekedése Székesfehérváron a Lövölde utcában. A páros oldali járda felújítása miatt várhatóan 2 hétig a Fecskeparti lakótelep felé tartó járatok nem állnak meg az ottani megállóban, közölte a székesfehérvár.hu. Ez idő alatt az utasok a vasútállomásnál vagy a Gáz utcában szállhatnak fel is le. A korlátozás a munkák befejezéséig érvényben marad. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Lehet segíteni egymásnak a helyes irányba haladni, hogy merre nem érdemes, mert ott dugó van például, és a helyes irányba haladni a címe az óranyitó dalnak. Gossip, Move in the Right Direction, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó sulit, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

Best of M, a legjobb zenék. A Daft Punk-kal jártuk be a világot, és most, hogy hazaértünk, azt látjuk, hogy még mindig lassú az M1-es Budapest felé. Az erős forgalom miatt a szokásos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főleg a külső sávban nehéz a haladás. Aki Budapestre tart és személyautóval van, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a No Doubt, előtte még Ákos, most pedig a Matchbox 20 jön a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3. napján kicsit szeles, nyárias időnk lesz, néha napsütéssel, néha fátyol felhőkkel, 26-31 fokkal. Részletes időjárás jelentés és további friss információk a hírekben rögtön 8:30. A következő fél órát a Stereo MC-z indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Egyesületek mutatják be sokszínűségüket a civil napon. Várják a jelöléseket a díszpolgári címre és a Velencéért oklevélre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Szánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az Erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
1: Civil nap várja a látogatókat a hétvégén a székesfehérvári Zicsiligetben. A szombati eseményen számos helyi szervezet mutatkozik be, miközben zenés és táncos produkciók, önvédelmi bemutatók, interaktív sakkvíz és különböző előadások színesítik a kínálatot. A nap közös bemelegítő tornával indul, majd elkészül a város sokszínű civil életét megjelenítő hagyományos tabló, írja a város weblapja. A fiatalokat, az idősebbeket, valamint a sport és a kultúra iránt érdeklődőket egyaránt megszólító kezdeményezések is helyet kapnak. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Székesfehérváron működő egyesületeket és tevékenységüket. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és Velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír az M7-esről, ahol a Balaton felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogárd csomópontban a lehajtó végén két kamion koccant, az érintett szakaszon a forgalmat megállították, így aki teheti, az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyja el a pályát, és a városon keresztül kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Vízzel elárasztott templomban mondta ki a boldogító igent egy fülöp-szigeteki házaspár. Az árvíz miatt nem akarták halogatni az esküvőt, úgyhogy menyasszony vőlegény, derékigérő víz, így csattant el a hitvesi csók. Kiss Me címmel a Sixpence None the Richer folytatja a csütörtök reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mi a helyzet velünk ma reggel? Kérdezi majd Brandy 9 után. Ez lesz a What About Us, és jön Harro és Ádám is. És jöhet a közlekedési info is, ha van 0620-55-55-155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itt van.
7: Nádasd Adányban található Nádasdi kastély a 19. század második felében. Épült méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdi család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidt grófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdi Lipót Schmidt Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasd Adányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszárnyként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdi család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai reform új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Új színészekkel indul az évad a Vörös Marti Színházban. Nagyszabású tómeder takarítás lesz a Velencei tónál. Délután 28 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb kiterjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
9: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy kedvező ütbölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
8: Új színészekkel és tervekkel indul a 2026-2027-es évad a Vörösmarty Színházban. A társulati ülésen Dolhai Attila igazgató értékelte az elmúlt időszakot, majd ismertette a következő hónapok programját. A társulat három frissen szerződtetett művésszel bővült, emellett több növendék tölt itt szakmai gyakorlatát, adta hírül a Város Oldala. A nagy színpadon 5 darabot láthat a közönség, köztük a Miniszter félrelép, a Diótörő és Egér király, valamint a West Side Story című előadást. A Kozák András stúdióban 3, a Pelikán fészekben pedig 2 produkció várja a nézőket. Októberben elindul az Art Teátrum estek programsorozat, és Fehérvári Történetek címmel dráma pályázatot is meghirdettek. Nagyszabású tómedertakarítást tartanak szeptember 5-én a Velencei tónál. A térségben minden eddiginél átfogóbb, több helyszínt érintő akcióra készülnek, írja a Velence város közösségi oldala. Az önkénteseket 5 ponton várják. A Korzónál, a Béke utcai kikötőnél, Gárdonyban, a Panoráma parton és a Sárga hídnál, valamint a Sukorói Szaba strandon. A kezdeményezéshez környékbeli civil csoportok mellett több szakmai, vízügyi és mentőszervezet is csatlakozik. A cél a meder érintett részeinek megtisztítása. A munka után Sukoron fáklyás esemény és tűztánc bemutató következik, amellyel a tóvédelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

FM, a legjobb zenék. A Fájval folytatódik a csütörtök reggel, de érkezik nem sokára Robbie Williams, óriási slágere az Angels, és énekel Whitney Houston is. Jó utat, jó munkát, ha dugó baleset van. 20 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön Budapest felé. Újhartyánnál a belső szalagkorlátot javítják, 5 kilométeres dugó alakult ki emiatt. Ócsánál pedig burkolatjavítás miatt 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Nem sokára a Skót Texasszal, most viszont a Yolanda Bicool érkezik, és a Beano Speak Americanoval Best.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Jön Pink, aki idén tavasszal költözött át családjával Kaliforniából New Yorkba, hogy támogassa 14 éves lánya Willow színházi és Broadway karrierrel kapcsolatos álmait. Életük azonban nem fenékig tejfel. A rendőrség nyomozást indított, miután egy fenyegető e-mailt küldtek egy manhattani hotelnek, amelyben Pink is tartózkodott, de szerencsére nem sérült meg senki, nem történt tragédia, a rendőrség nyomoz, Pink pedig énekel Don't Let Me Get Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában biztosan halljuk majd Will Smith slágerét. Ez lesz a Miami, és jön a kompakt diszkó is. Feel the rain, és hogy lesz ebben részünk, mármint hogy esőben, kiderül a hírek régi időjárás jelentésben. Rögtön 10 óra, jó reggelt, jön a csütörtök délelőtt továbbra is a legjobb zenékkel mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfm Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A Főutca és a Válkörút között található, országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejérvár megyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építő mestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Retro véradásra várják a fehérváriakat, 10 éves a székesfehérvári NATO erőket integráló elem. Változik a 33-as busz közlekedése a Lövölde utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek, van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
8: 10 éve működik Székesfehérváron a NATO erőket integráló elem Magyarország. A jubileum alkalmából állománygyűlést tartottak Székesfehérváron a Városháza dísztermében, ahol felidézték az elmúlt évtized eredményeit, valamint a következő időszak kihívásairól is szó esett, írja a Város portálja. A magyarországi szervezet egyik fő feladata a NATO magas készenlétű erői befogadásának, állomásosztatásának, átcsoportosításának, valamint gyors bevetésének segítése. A rendezvényen elhangzott, hogy a több nemzeti formáció már a felkészült koordinációs központtá fejlődött, és meghatározó a regionális katonai műveletekben. A felszólalók kiemelték az országok közötti együttműködés, valamint az összehangolt reagálás fontosságát. A program végén több elismerést adtak át a kiemelkedő szolgálatért és teljesítményért. Átmenetileg módosul a 33-as autóbusz közlekedése Székesfehérváron a Lövölde utcában. A páros oldali járda felújítása miatt várhatóan két hétig a Fecskeparti lakótelep felé tartó járatok nem állnak meg az ottani megállóban, közölte a székesfehérvár.hu. Ez idő alatt az utasok a vasútállomásnál vagy a Gáz utcában szállhatnak fel is le. A korlátozás a munkák befejezéséig érvényben marad. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, kora délután némileg kevesebb, majd ismét több felhő érkezik fölénk, erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A hőmérséklet délután 28 fok közelében alakul, estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, csapadékra sajnos nincs kilátás. Holnap reggelre 17-18 fokra csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És egy kihagyhatatlan lehetőség elesztés a rajongóknak. Október 12 Bécs, az énekesnő európai turnéjának hozzánk legközelebbi helyszíne és időpontja. One Day in Your Life, ő indítja az órát. Jön nem sokára a Fugees, a Halott Pénz, a D-Light és sok-sok régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perccel múlt 10, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék jön egy rádiós és klub kedvenc 2000-ből, a német DJ-től, DJ Tonkától. A Don't Be Afraid április 17-én jelent meg az új évezred hajnalán, és óriási rádiós kedvenc lett hirtelen, és az akkoriban még nagyon népszerű és hát aktív és működő MTV, a Music Television is sokszor tűzte műsorára a dal klipjét. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek lelejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M7-esen Letenye felé a velencei pihenő után a 49-es kilométernél kaszálnak. A belső sávot lezárták, így 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Két munkavégzés miatt is lassabb az M5-ös Budapest felé, az egyik Újhartyánnál, a másik Ócsánál. Mindkét helyen 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek majd a brit pop királyok. És a magyar huligánok is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Huligánz, legyen valami és lesz, nem csak gitáros, de diundisun zene is. Rögtön indul a délelőtt utolsó órája, mindenek előtt friss hírek itt a Besten, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Forró augusztuson vagyunk túl, előrehozták a koraszülöttek világnapját. Ezernél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungarometer adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra. Sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán, Tiszapüspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tiszapüspöki és az Óballai gát őrtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Justin Timberlake-től, Christina Aguilera-tól, Roger Sanchez-től, vagy a Vemdu Project-től, amerikai színekben. Craig David, az Oasis, a Simply Red és a Faith lesz a brit vonalat képviselik, és hát jönnek természetesen magyar előadók is. Valmar Manuellel, Ákos, mindenek előtt Király Viktor, 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Több mint 30 éve, nagyjából ilyen tájt, 1994. augusztus 29-én jelent meg az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, ami egyenesen a brit slágerlisták élére repítette a bandát, és ezzel a brit zene történetének addigi leggyorsabban fogyó debütáló albuma lett. A jubileumot most egy különleges ünnepi változattal ünnepli az Oasis. Most második albumuk egyik legnagyobb slágerével megy tovább a csütörtök délelőtt. Ez a Wonderwall a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópont épül. Munkaidőben mindkét irányban nagyobb a menetidő, és két helyen is munkavégzés lassítja az M5 főváros felé tartó forgalmát. Újhartyánnál és Ócsánál is lassabb haladásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Majoros Ritával és azzal a Sophia Liz Baxterrel indul, aki jövőre egyestéren csillogó diszkótérré varázsolja a paloznaki jazz pikniket. Szól már is a Get Over You. Jó étvágyat, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Pilinszky János is azon híres költők köréhez tartozik, akinek életében Székesfehérvár meghatározó volt. Életének egy szakaszát töltötte a királyok városában, méghozzá a Kígyó utcai lakásában. 1921. novemberében született Pesten, és itt élte le életének első 30 évét. Magyar-olasz művészettörténet szakot tanult a Pázmány Péter Egyetemen, majd több hónapot töltött Olaszországban. Innen Németországba került, itt szerzett élményei pedig költészetére nézve is hatással voltak. Utolsó éveit töltötte városunkban, amely idő alatt az István Király Múzeumban több kiállítást is megnyitott. Köztük Kondor Béláét, Kornis Dezsőjét és Ország Liliét. Legfőbb témaköreit, mint a bűn, szenvedés és megváltás, a katolikus vallásból merítette. A 100 éve született költő egyik kéziratát nemrég megtalálták székesfehérvári albérletében, ami április végén az örököséhez került.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a Táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyeneságon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Tényleg elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy átadhatjuk magunkat a délutáni lendületnek. Jay-Z-vel, Beyoncé-val jön a Bonnie és Clyde, itt lesz majd a Sheftish és a Mucho Mambosway. Sophie Alice Baxter pedig beindítja az egész délutánt, és minket is, jön a Get Over You. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, szép csütörtököt, lassacskán hangolódhatunk már a hétvégére, de csak szépen, óvatosan, meghallgatva a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mondjuk Tupac és a Changes, azt hiszem ez mindig jó választás, de itt lesz Charlie és Giovannival, és az Evezzünk egy hajóban. Hamarosan napkérdését is hozzok, és mindenféle információt, például közlekedési infokat, de ha önök is tudnak, látnak, hallanak valamit 0620, 55-55-155, itt hívjanak, vagy ide írjanak. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket, hogyha egy kis táncolós hangulatra vágynak így ebéd közben, vagy ebéd után a desszert mellé, akkor tökéletes választás a Seft és a Mucho Mambo Sway. Legyen szép a nap!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, autózzunk együtt, ha pedig bárki bármit lát az utakon, adja a másiknak az információt. Én, amint megkapom, már adom is őket tovább, ezt megígérhetem. Például, hogy két munkavégzés is folyik éppen az M5-ös autópályán Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, miért csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelen pillanatban 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munka Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatjavítási munkák folynak sávzárás mellett, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Hősök és Diaz Rég láttalak dala zárta ezt az órát, mert hogy el is röppent egy óra a délutánból. Megyünk a következőben, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Beri és az Ébredj velem. És zenél majd Desiree is. Jön a Life!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag 3 eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Az állami erdőgazdaságoknál befogyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyar rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormány fő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép csütörtöki délutánt kívánok mindenkinek, egy óra után is 4 pár másodpercen belül már 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis ebéd utáni levezetés, csak úgy, hogy visszavezessen minket a munkára. Mondjuk ez jön Jade és a Don't Walk Away. Itt lesz az LMC, jön majd Desiree, és most pedig a Shapeshifters nyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék, ez a Jesse J és a Domino, a folytatásban jön a Krisztál, előtte pedig a nap kérdése. Ebédnél a kolléganőimmel pont arról beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amik régen minden magyar háztartásban megtalálhatóak voltak. Például Horváth Ilonának volt egy olyan szakácskönyve, ez teljesen itt van a fejemben, amin egy sült kacsa volt az elején, sötétkék volt a borító, és egy sült kacsa volt a legelején, és én a mai napig, akárhol járok, akármelyik ismerősömnél, ez a könyv biztos, hogy ott van a polcon. Na de gyűjtsük össze ma ezeket. Mik azok a könyvek tehát, amik minden magyar háztartásban megtalálhatóak? Voltak mondjuk a 90-es, 2000-es évek idején, vagy akár a mai napig. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az üzeneteket, akár képeket is lehet mellékelni Viberem, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. És ahogy ígértem, a Krisztál, jön a Sosem múlik el, egy kis romantika a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Antitól jött egy üzenet Budapestről, hogy a Szent István körúton baleset történt. A Víg Színház és a Nyugati pályaudvar között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadás, egy kisebb dugóra számítani. Két munka is folyik az M5-ös autópályán, emiatt a torlódás Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, úgyhogy emiatt csak egy sáv járható. Itt pedig legalább 5 kilométeres a dugó. A másik pedig Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatot javítanak, itt is sávzárás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bevászott a fejünkbe a Bieber's dala, ahol jártunk, úgyhogy dudorászni fogjuk még szerintem a délután folyamán. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra, utána indul a következő óra, és a hasonlóan dúdolandó slágerek. Itt lesz például Eros Ramazzotti és Anastasia.

0: és jön majd a jetlag is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több tízezer éves csontak is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt, az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba, a külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 2 óra múlt 4 perccel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt csütörtökön is, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenéket hozok. Például Eros Ramazzottitól és Anastasiától, de itt lesz a Brand New Heavies, jön majd a Halott pénz is, sőt a Nox dala is a Szeretem. Most Mark Ronson és Bruno Mars indítja az órát, jön az Uptown Funk. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években? Ma délután ez a kérdésem, és már most rengeteg üzenet érkezett. Imádom őket egytől egyik. Zoli azt írja, Rejtő Jenő könyvei. Apukám polcán sorban ott voltak, és ha valamelyik eltűnt, tudtuk, hogy valamelyik rokon hazavitte olvasni. Éva azt írja, Daniel Steele. Anyukámnak konkrétan egy egész polca volt belőle, mindig tudta, melyiket olvasta már, és melyik jön legközelebb. Andráéknál a Biblia mellett pedig Horváth Ilona volt az a szakácsnő, akinek a könyvei ott voltak a polcon, és még ha senki nem nyúlt hozzá hónapokig, akkor is szépen

Sorban ott álltak. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek, és közben eszembe jutott tényleg a Daniel Steele, az igazi romantikus, hát más szinte ilyen túlzásba vitt romantikus könyvei, vagy romantikus sztoriai, félmeztelen, vagy ilyen kigombolt ingű férfiakkal és gyönyörű nőkkel az elején. Hát a borítóképek szerintem fantasztikusak voltak, már az megér egy misét. 0-20-55-55-155. Jöhetnek tehát a folytatásban is ide azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a zenéket is ebből a korszakból merítem, hiszen jön az Enigma és a Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy rengetegen vannak az M1-esen, főként a főváros felé a komáromi csomópont és Tatabánya között. Erős a forgalom, úgyhogy lassulás van továbbra is. Szintén Budapest felé Szárligetnél pedig még egy műszaki hibás autó is fennakadást okozott, de átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél, ezért útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ezért a lassulás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében pedig kaszálnak, az 57-es és a 60-as kilométerek között. A belső sávot le is zárták, úgyhogy torlódás talán nem tapasztalható, ezt írták a hallgatóink, de azért elég nagy a forgalom, úgyhogy egy kis lassulás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat, bárki bármerre jár, és van infója, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
2: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Retro véradása várják a fehérváriakat, 10 éves a székesfehérvári NATO erőket integráló elem. Változik a 33-os busz közlekedése a Lövölde utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvizsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: 10 éve működik Székesfehérváron a NATO erőket integráló elem Magyarország. A jubileum alkalmából állománygyűlést tartottak Székesfehérváron a Városháza dísztermében, ahol felidézték az elmúlt évtized eredményeit, valamint a következő időszak kihívásairól is szó esett, írja a Város portálja. A magyarországi szervezet egyik fő feladata a NATO magas készenlétű erői befogadásának, állomásoztatásának, átcsoportosításának, valamint gyors bevetésének segítése. A rendezvényen elhangzott, hogy a több nemzeti formáció már a felkészült koordinációs központtá fejlődött, és meghatározó a regionális katonai műveletekben. A felszólalók kiemelték az országok közötti együttműködés, valamint az összehangolt reagálás fontosságát. A program végén több elismerést adtak át a kiemelkedő szolgálatért és teljesítményért. Átmenetileg módosul a 33-as autóbusz közlekedése Székesfehérváron a Lövölde utcában. A páros oldali járda felújítása miatt várhatóan 2 hétig a Fecskeparti lakótelep felé tartó járatok nem állnak meg az ottani megállóban, közölte a székesfehérvár.hu. Ez idő alatt az utasok a vasútállomásnál vagy a Gáz utcában szállhatnak fel is le. A korlátozás a munkák befejezéséig érvényben marad. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka jobbára erősen felhős lesz az ég, csapadékra nincs kilátás, az északnyugati szél gyenge mérsékelt lesz. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, a délután második felétől csökken a felhőzet. A hőmérséklet reggelre 17-18 fokra csökken, péntek délután 31 fokra emelkedik. Picsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délután kívánok Önnek. A mikrofonnál már Nagy Detti a Best délutánban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, ami között itt lesz majd Presstől, a Girl Superstar és a Hooligans-től is az eljátszott gyémánt, az órát pedig Lady Gaga kezdi már is. Ez a Paparazzi.
0: 101.8 és 90.4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Csütörtök van, és bár már megyünk szépen befele a hétvégébe, ugye kispénteknek is szokták hívni ezt a napot, azért ez nem jelenti azt, hogy ne vehetnénk részt víradói alkalmakon még a hét hátra lévő részében. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat minden lehetőséget megad ehhez, így amellett, hogy az állandó víradói helyszíneken a területi vérellátókban folyamatosan várják az önkénteseket, emellett külső helyszíneken is adhatunk vért. Így például szombaton egy retro véradás keretében a Seregélyesi út 3-as szám alatt reggel 8-tól 14 óráig itt visszahozzák majd minden tekintetben a régi idők véradói hangulatát. Tudja, amikor még virslit is kaptunk egy-egy véradásért. Aztán jövő héten Dunaújvárosban is a Vasműút 10-es szám alatt is várják a donorokat, illetve majd a Fehérpalotában és Kajászón is a Művelődési Házban vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Lakcímkártya, tajkártya és személyéhez legyen önnél, ez nagyon-nagyon fontos, na meg szerintem a best is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal gyorsabban és könnyedebben röppen el az idő.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, ahol Szakács Gergőtől szólt az Indulj el az elmúlt percekben. Mondjuk az indulással kapcsolatban nem árt óvatosnak lenni, erre pedig a Fejér-Vár megyei rendőrség is felhívja a közlekedők figyelmét, ugyanis az iskola kezdéssel egy időben számítanunk kell nagyobb gyalogos forgalomra a zebrák környékén is. Megtelnek az utcák izgatott iskolába siető gyermekekkel, ezért sofőrként arra kell odafigyelnünk, hogy csökkentsük a sebességünket az iskolák közelében, és tartsuk a szemünket az út szélén is, nehogy véletlenül elénk szaladjon egy kisgyermek, tegyük le a telefont, bár remélem ezt mondani sem kell, hát vezetés közben ezt nem szabad használni, figyeljünk oda arra, hogy ne terelje el semmi sem a figyelmünket. Vigyázzunk egymásra, és vigyázzon magára is, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha van közlekedési infó a Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

mert jó. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék. Right about now.

1008 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Örülhetnek a fehérvári fiatalok, ugyanis meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Magyar Dal napjához kapcsolódó felhívásra. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ ugyanis lehetőséget szeretne biztosítani a fiatal fehérvári zenekarok számára, hogy igazi közönség előtt mutathassák meg tehetségüket szeptember 13-án a Magyar Dal napján. A tanévkezdésre való tekintettel picit kihúztak a jelentkezési határidőn, így szeptember 9-éig jelezhetik az együttesek, hogyha szeretnének fellépni a koncerten. Nincsen műfaji megkötés, bármilyen műfajban örömmel várják a jelentkezőket, legyen az pop, metal, hip-hop, jazz, blues, modern, elektronikus, tényleg bármi. A lényeg, hogy együtt ünnepeljük a magyar zenét. Elsősorban olyan zenekarok jelentkezését várják, amelynek tagjai Székesfehérváron élnek, tanulnak vagy dolgoznak, vagy valamilyen úton, módon, de kötődnek a városhoz. Átlag életkoruk pedig maximum 31 év. A jelentkezési határidő tehát szeptember 9-e, szerda 16 óra, hogyha pedig ezen dalok előadásához be kell melegíteni a hangszálakat, akkor itt tudom javasolni a Best FM zenei listáját, amit itt talál a 101.8-ra és a 90,4-re hangolva, ahol a folytatásban most Bájelex érkezik a Sleppel és a Bababúval.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. Na, folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Mehet a tánc.

0: Az órát pedig Szani kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Egyesületek mutatják be sokszínűségüket a civil napon. Várják a jelöléseket a diszpolgári címre és a Velencei oklevélre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Szánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az Erdélyívón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet alapítvány sajtófőnökétől.
4: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmák. Nyerhetnek betekintést.
3: Civil nap várja a látogatókat a hétvégén a székesfehérvári Zicsiligetben. A szombati eseményen számos helyi szervezet mutatkozik be, miközben zenés és táncos produkciók, önvédelmi bemutatók, interaktív sakkvíz és különböző előadások színesítik a kínálatot. A nap közös bemelegítő tornával indul, majd elkészül a város sokszínű civil életét megjelenítő hagyományos tabló, írja a város weblapja. A fiatalokat, az idősebbeket, valamint a sport és a kultúra iránt érdeklődőket egyaránt megszólító kezdeményezések is helyet kapnak. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Székesfehérváron működő egyesületeket és tevékenységüket. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban diszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki tehet ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23-a alkalmából tartott ünnepségen adják át. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka jobbára erősen felhős lesz az ég, csapadékra nincs kilátás, az északnyugati szél gyenge mérsékelt lesz. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, a délután második felétől csökken a felhőzet. A hőmérséklet reggelre 17-18 fokra csökken, péntek délután 31 fokra emelkedik. Picsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak a csütörtök délutáni 4 órási hírek, a kispénteki hírek, amik után romogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Adunk egy újabb lendületet a délutánnak olyan jó kis dalokkal, mint a Magna Cum Laude és a Holnap reggel. Az órát pedig, ahogy ígértem, Sonic egyik legnagyobb slágerével kezdjük már is itt a Best FM.
5: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Megnyílt a regisztráció a szülésre felkészítő tanfolyamra Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda ingyenes foglalkozása nagyon-nagyon népszerű a kismamák körében, amit abból is láthatunk, hogy éppen csak közzétetik a felhívást, már is beteltek a helyek a szeptemberben induló szülésre felkészítő tanfolyamra szeptember 21-től október 26-áig. Képzik idézőjelesen a kismamákat, 6 alkalmon keresztül, hétfői napokon délután 4 és 6 között. A Gárdonyi Géza Művelődési Házat otthont a tanfolyamnak, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki lemaradt, de szeretne részt venni ezen az oktatáson, neki érdemes figyelni az EFI közösségi oldalát és a további felhívásokat. Én pedig arra is kíváncsi lennék, hogy ő most mire figyeli csütörtökön délután, például, hogyha úton van, akkor írja meg, hogy mi a helyzet a közlekedésben, Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. 0623 555 525 ez az SMS, és várj rá.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na meg a legjobb hírek, már ami a busz közlekedést illeti, főleg a nagyszombati buszozók számára, ugyanis elkészült a kibővített buszforduló a Kassai utca, Nagyszombati utca találkozásánál. Kiszélesítették és átalakították a fordulót, így most már két busz is elfér egymás mellett, ez pedig lehetővé teszi az azonnali indulást, így tehát a buszoknak nem kell egymás mögött várakozniuk járó motorral az indulás lehetőségére, hanem azonnal mehetnek. A leszálló peron a régi maradt, viszont a felszálláshoz használható buszváró átköltözött egy másik ívre. Az új buszváró még hiányzik, de a tervek szerint ebben a hónapban az is a helyére kerül majd. Arról nem is beszélve, hogy megérkeztek Székesfehérvárra azok az új midibuszok is, elektromos midibuszok, amelyek egy része az Öreghegyen közlekedik majd, úgyhogy ezekkel is lehet nem sokára találkozni. A nyár folyamán elkészült a Szenicei és a Debrődi utcai burkolatfelújítás is, úgyhogy így most már az Öreghegy ezer részén könnyebb autózni. Nem úgy, mint a nagyszombati Aranybulla és Zsolnai utca közötti szakaszán, itt ugye még egy picikét elhúzódnak a munkálatok, de hamarosan azt is majd visszaadják a forgalomnak. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van útinfója a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy vizit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Emlékszik még azokra az időkre, amikor nagyon-nagyon furcsa volt, hogy a telefonunkat az égbe emeljük, és készítünk magunkról egy fotót, egy selfit. Hát ma már ez tényleg természetesnek mondható, egyáltalán nem furcsa, még akkor sem, hogyha rendes fényképezőgéppel próbál valaki selfit készíteni, hiszen bárhol is legyünk, szeretjük megosztani azt az ismerőseinkkel és a barátainkkal, hamarosan pedig ezt egy új selfie pont előtt is megtehetjük, mármint a régi újul meg Székesfehérváron a Jávorottó téren, illetve a Várfal parkban. Például a Székesfehérvár felirat néhány héten belül vissza is kerülhet az eredeti helyére. Várfal parkban viszont egy új közösségi alkotás kap majd helyet. Viszont, hogy mi lesz ez pontosan, arról várhatóan a közösség dönthet majd, hiszen az ősz folyamán kiírnak egy tervpályázatot, amelyre olyan pályaműveket várnak majd, ami méltó módon töltheti be a most elbontott installáció helyét, amiről a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatának helyét töltik be azok a dalok, amiket 0-24-ben játszunk önnek, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik is Kenny Dobb és a The Buckethead slágere, a The Bump itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a 10 éven át.

0: Az órát pedig Bon Jovi kezdi a hírek után egy igazi jó kívánsággal. Jön a Have a Nice Day! Have a nice day!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolna estjéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
4: Új színészekkel indul az évad a Vörös Marti Színházban. Nagyszabású tómedel takarítás lesz a Velencei tónál. Délután 28 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb kiterjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
5: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a küszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
4: Új színészekkel és tervekkel indul a 2026-2027-es évad a Vörös Marti Színházban. A társulati ülésen Dolhai Attila igazgató értékelte az elmúlt időszakot, majd ismertette a következő hónapok programját. A társulat 3 frissen szerződtetett művésszel bővült, emellett több növendék tölti itt szakmai gyakorlatát, adta hírül a város oldala. A nagy színpadon 5 darabot láthat a közönség, köztük a miniszter félrelép, a diótörő és egérkirály, valamint a West Side Story című előadást. A Kozák András stúdióban 3, a Pelikán fészekben pedig 2 produkció várja a nézőket. Októberben elindul az Art Teátrum estek programsorozat, és Fehérvári Történetek címmel dráma pályázatot is meghirdettek. Nagyszabású tómeder takarítást tartanak szeptember 5-én a Velencei tónál. A térségben minden eddiginél átfogóbb, több helyszínt érintő akcióra készülnek, írja a Velence város közösségi oldala. Az önkénteseket 5 ponton várják. A Korzónál, a Béke utcai kikötőnél, Gárdonyban, a Panoráma parton és a Sárga hídnál, valamint a Sukurói Szaba strandon. A kezdeményezéshez környékbeli civil csoportok mellett több szakmai, vízügyi és mentőszervezet is csatlakozik. A cél a meder érintett részeinek megtisztítása. A munka után Sukoron fáklyás esemény és tűztánc bemutató következik, amellyel a tó védelmére szeretnék felhívni a figyelmet. Estére 26 és 20 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka jobbára erősen felhős lesz az ég, csapadékra nincs kilátás, az északnyugati szél gyenge mérsékelt lesz. Péntek kora délutánig erősen felhős lesz az ég, a délután második felétől csökken a felhőzet. A hőmérséklet reggelre 17-18 fokra csökken, péntek délután 31 fokra emelkedik. Ficsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, ami bár a mai napon az utolsó, amit együtt tölthetünk, de DJ Whiteboy átveszi 18 órától a stúdiót és a mikrofont, és ő is hozza majd életünk bestjeit, úgyhogy ezekből nem lesz hiány. Ez már tuti, mint ahogy az is, hogy a 4-es cit is dalol, majd most pedig Bon Jovi kezd.
6: 101.8 és 90.4 Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék. Been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 Street-től szólt a 10 éven át az elmúlt percekben. Hát biztosan ön is ismeri azt az érzést, ami olyankor érkezik meg, amikor akár 10 éven át, akár 20-30 éven át ugyanazt csinálja. Minden egyes napja ugyanúgy zajlik, ugyanazok a rutinok, ugyanaz a megszokás, ugyanaz a túlhajszoltság jellemzi a napjait. Ilyenkor szokott jönni a burnout, azaz a kiégés. De hogy mit is tehetünk ez ellen? Arról volt szó azon az üzleti reggelin, amit Székesfehérváron tartottak. Az előadók segítségével olyan fontos kérdések kerültek fókuszba, amelyek a vállalkozók számára és a vezetők számára is hasznos gondolatokat és gyakorlati tapasztalatokat tartalmaztak. A Sóstói Stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol jelen volt Bíró Bence Péter, pszichológus, író is, számtalan más szakember mellett. Ezt a fórum sorozatot még az idei év elején indította útjára a Vosszfehér megyei szervezete, amelynek célja, hogy a vállalkozók folyamatosan találkozzanak egymással, illetve közben jó gyakorlatokat is megismerjenek. Hogy hogy zajlott a program? Arról a város weboldalán talál részletes infokat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amik segítenek abban, hogy a kiégés első tüneteit is el tudjuk nyomni és átvészeljük, hiszen nem lehet unatkozni a 90-es, 2000-es évek legjobbjai mellett, így a Black Machine slágere mellett sem, amit a folytatáshoz már be is készítettem önnek.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szeptember 3-a van, korai lenne még azt mondani, hogy megszoktuk azt, hogy elstartolt az iskola, és szerintem ezt a tanulók nevében is mondhatom, és az autósok nevében is mondhatom. Éppen emiatt a rendőrség mellett a Magyar Közút is arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy vezessünk megfontoltabban és nyugodtabban az utakon, hiszen szeptemberben nem csak az iskolák telnek meg újra, hanem az utak is. Reggel és a délutáni órákban nagyon erős a jármű és a személyi forgalom az iskolák környékén, több gyermek, szülő, busz, bringás és autó közlekedik. Ezért figyelmeztessük saját magunkat arra, hogy ne a nyári rutinnak megfelelően vezessünk, és készüljünk fel arra is, hogy az iskolák környékén plusz veszélyforrást jelenthet a megnövekvő forgalom, ugyanis nem biztos, hogy egy gyermek ott és akkor lép az úttestre, ahol és amikor az amúgy szabályos lenne. Az iskolák környékén is vezessünk óvatosan, és a szokásosnál is fokozottabb figyelemmel. Ez egyébként az egész országra vonatkozik, nem csak itt Székesfehérváron és a Velencei tó térségében, de én arra is kíváncsi lennék, hogy most itt csütörtökön délután mi újság van a térség útjain, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623-555-525 ez az SMS és Viber számunk, a forró drótunk, ide jöhetnek az üzik, amikért cserébe már pörgetem is önnek tovább életünk legjobb zenéit, úgyhogy jön a Sziasztok Lányok slágere, a Szőke, itt a csütörtöki perc délutánban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Avril Lavigne slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy át kell adnom a terepet DJ Whiteboynak, hiszen 18 órától startol vele egy embertelenül jó mix műsor, a Best FM Night Shift. Így most az embertelen dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. Három középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai, értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinánd Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímer házban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Van egy szobor Székesfehérvár belvárosában, amelyet mindenki ismer az itt lakók közül. Ez pedig a Feltájos asszony Kati néni szobra, a Liszt-Ferenc utcai sétáló utcában található. Az egykori helyi piacos asszonyság szobra a Kocsis Balázs kezemunkáját dicséri. Az ihletet Molnár Imréné Boda Katalin adta, aki még 93 éves korában is árulta a kiskocsijáról a tejet, a tejföld és a sült liba és kacsa feltájukat. A négy részre, azaz feltájukra vágott és saját zsírjában robogósra sütött kacsa és liba a város helyi étel különlegessége volt. A szobrot 2001. november 25-én avatták fel, több éves kálvária után, mivel a szakhatóságok nem engedélyezték, hogy a szobor a jelenlegi helyén álljon. Székesfehérvárot minden november 25-én Kati néni szobránál szokták megünnepelni a Katalin napot. A városban elterjedt hiedelem, hogy aki megfogja Kati néni szobrának orrát, annak szerencséje lesz. Ennek köszönhetően a szobor orra mára teljesen kifényesedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
7: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben. úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran neki vághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
6: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancingnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk. Tehát dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szallagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Liós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész keze munkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett 2 lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét kérdeztük.
6: hogy a tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
5: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és észak-keleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Percet integessük,
8: gondoltam, bekezdtek egy számatájmal. Ennek lőttek a 2026-os nyárnak.
7: Ennyi, ugye fújt a bőrgyár, ennyi volt, kész, vége.
8: Hamar elröppen, nem?
7: Nagyon,
8: ugye?
7: Nagyon.
8: Kettőt pistogtunk, aztán
7: nagyon. De tudom, ez ilyen boomer dolgok, hogy két gyereket otthon életbe tartani egy nyári szüneten keresztül.
8: Csak te tudod, ugye én nekem egyet kell.
7: Én sem tudom, hogy sikerült.
8: Ha megszorzom azt az egyet-kettővel, hogy akkor mi lehet, el tudom képzelni.
7: De hogy figyelj, mint egy két összegyűrt cigis doboz, így úgy ültünk így egymás mellett a kis feleségemmel otthon, hogy így.
8: Elhiszem, hogy. És ugye azt gondolnád, hogy nőnek, hogy könnyebb, de állítólag még nehezebb. Tehát senki nem nyugtatott meg azzal, hogy nyugi, amikor nem 6 lesz, hanem 10 már sokkal jobb, de állítólag nem.
7: Figyelj, végül is egyébként most rájöttem gyakorlatilag, hogy úgy átlagban úgy én is megvagyok. Amikor kellett volna, akkor nem. Most már nagyon vártam az iskola kezdést.
8: Új kihívások azért, az is nem, tehát jövőre már én is megtudom, úgyhogy hát figyelj. Ilyen az élet, szép és zajlik, és stb. És egyéb közhelyek, Sándor,
7: így,
8: tudod?
7: Így, és úgy most hogy zajlik még egy órán keresztül, hát úgyhogy DJ Miller játssza a legnagyobb dancing-szokat itt a
8: Bestel. Igen, ezt a

0: nagyon mondják az új Madonna turnét, ugye, hogy most kijött a Confessions 2, hogy általában...
1: Mondták már egy párszor, nem volt, hogy lesz, nem lesz, ezt itt adásban is már sokszor latolgattuk az esélyeket.
0: Igen, hogy ugye ez a legutóbbi, ez a Celebration turnén, hogy az ázsiai rész kimaradt, és akkor ott mentek a pletykák, hogy majd így, meg úgy, meg majd amúgy. De most ugye, hogy még közben lett még egy új nagy lemez, és most megint nagyon mennek.
1: Ami egész jó, tehát amiket én eddig hallottam belőle, oszlányokat, mert az egészet még ugye nem, teljes egészében, bár én amúgy sem voltam soha ez a telibe egybe meghallgatok egy albumot, valahogy én mindig így szemezgettem belőle, tehát én túl hebrencs vagyok ahhoz, hogy egy albumot végighallgassam.
0: Leüljön, és nem,
1: az
0: nem könnyű lesz, hogy
1: végighallgassam. Bánáti Peti szokta azt csinálni, hát, hogy van egy ő leül, vagy lefekszik, és zenét hallgat, de úgy, hogy órákon keresztül, tehát minden tiszteletem, én max így autóban, de akkor se albumokat, tehát így... Hát nem vagyunk egyformák.
0: Na mindegy, hogyha lesz Madonna koncert, érdemes lesz rá valószínűleg kimenni, mert azt mondták, hogy erről is beszéltünk, hogy ezt a Celebration-t ezt nagyon méltósággal hozta le, úgymond, tehát nem próbálta eljátszani, hogy még mindig 30
1: nem
0: éves.
1: Nem köntösbe ment ki a színpadra.
0: Nem, viszont amit hát azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy szintén 40 éves karrier évfordulót ünnepel, 27-ben Kylie Minogue. És hát ott is rebesgetnek világkörüli turnét.
1: Na őt nagyon megnézem, nem tudom, hogy itt követed-e őt egyébként, Instán, stb., de hát a csaj olyan, mint hogyha nem telt volna 30-40 év. Tehát én nem tudom, hogy milyen gének vannak ott, meg ugye ráadásul komoly betegségen is átesett.
0: Nagyon szegény, nagyon megrágta az élet.
1: Gyönyörű, tehát tényleg vidám, aranyos.
0: Hát ezt figyelsz, egyszer már megbeszéltük, ami az FND-nek a Dua Lipa, az nekem a Kylie Minogue egyébként. Ha érted, mire gondolom.
1: Én meg a kettő között valahova be vagyok ékelődve, kb. Középpályra.
0: Mindig te így szoktad, Imre.
1: Sándor, miért mondod?

0: Ha már ugye a szendvicset meg a kettő közé beékelést említetted.
1: Hát akkor egyből a Pista jutott eszünkbe.
0: Mert hogy ugye rossz az, aki rossz ragod, hogy egy tegnapi ső volt, Effi, szerve, holnap ő lesz ugye a másik textrában. Úgyhogy...
1: Meg most egyébként egy ilyen hármas van tőle, tehát ugye a Chemical Brothers Go remixért játszottam, utána Playwright, ahol szintén ő is ugye ott van a az alkotók között, és utána még azért egy régi Bud Spencer filmből ismerős dal, a Café jön majd, úgyhogy ezt már elárulhatom neked is a hallgatóknak is, úgyhogy imádom ezeket az FM rádiókat.
0: Én értem, hogy te elbúcsúztattad a nyarat, de hogy ez ilyen szempontból, mert hát semmiféle változást nem okoz, hogy gondolom a hétvége megint úton lesz.
1: Persze, a péntek szombat az adott, úgyhogy a péntek az egy funky buli Budapesten, egy helyettesítés. Igen, csak most a másik szemét fogom helyettesíteni, na mindegy, szóval te tudod, hogy miről van szó. Utána pedig Filis Jászfalu szombaton, ami egy ottani önkormányzati rendezvény, és általában mindig nagyon-nagyon pozitív csalódás mindegyik, és a csalódás az tényleg idézőjelbe téve, mert annyira jók szoktak lenni ezek a partik, csak azt gondolná az ember, hogy ami mondjuk nem a fővárosban, vagy ott voltak régen ilyen jellegű gondolataik, hogy hát az már nem olyan, figyelj, szenzációsak ugye, ezek a bulik.
0: Egyre inkább azt mondom, hogy egyre jobb bulik van.

imádok menni és új helyeket felfedezni, és ezeken a helyeken mindig lelkes közönség van, jó zenéket lehet játszani, jó hangulat van, felszabadultság van, minden, amit szeretek, White Boy. Na, így. Úgyhogy Pilis Jászfalu, ez a jelszó szombaton nekem.

0: slágerrel és a legjobb dancezenékkel a Best FM-en.
1: Mennyi szokott lenni úgy szerinted úgy egy nagy lemez maszterelése úgy időben?
2: Yeah, ez attól függ, hogy ki maszterel. Tehát, hogyha mondjuk Sejei úr, ugye Isten nyugosztalja, mondjuk ha neki állt maszterelni, például nekem az Only Virgin-t, amikor Kreutzer Petivel elmentünk, és szerettük volna, hogyha az első közös dalunk az tényleg úgy legyen maszterelve, ahogy az kell. Hát figyelj, ő egy egész éjszakát molyolt azzal az egy dallal. Úgyhogy közben referencia tracknek egy Michael Jackson albumot rakott be, és akkor ahhoz állított, és annyi, hogy vinni kellett neki egy nagy adag hamburgert és egyébként hozzávalókat, jól lakott, és utána konkrétan reggel 7 vagy 8 óra körül jöttünk ki tőle, úgyhogy este azt hiszem 7-re vagy 8-ra mentünk. Tehát gondolj, ez egy dal.
1: Jó, tehát azért mondjuk egy 12 dalos nagy lemezt mondjuk egy hónap alatt azért meg lehet maszterelni, nem?
2: Hát ez attól függ, hogy szerintem igen, de ugye attól, hogy kiről van szó, mennyire kutatás hát az illető. Ja, hát, ja, mondjuk ő azért nem hasonlítanám magamat.
1: Másfél hónapja ott volt a poszt az Instán, hogy na akkor fölvettek mindent, már csak a master, és jön az új album. Az a felre vár.
2: Hát hány dal van az albumon, ugye milyen hangszereléssel, azért az élőzenés dolgokat maszterelni szerintem sokkal, de sokkal nem, hogy szerintem egyértelműen sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy elektronikus úton összerakott, tehát egy elektronikus zenét maszterálni, az sokkal egyszerűbb. Van, akinek van egy masterlánca, mindegyikre rádobja, és általában jó, max pici állítgatások vannak rajta. Tehát van olyan ember, aki tudom, hogy mit tudom én, 20 perc alatt lemasztereli a saját zenét, és utána löki is fölfelé. Ehhez képest mondjuk egy Jamaica-i album
1: most magas labda az... volt erre, most nagyon sok mindent mondtam volna, de inkább
2: mondjál,
1: nem,
2: White
1: nem,
2: nem, nem, nem, nem, akar...
1: nem akarom megint a félszakmát megalázni, de nem.
2: Nem, nem, fiam, mi nem vagyunk ilyenek, jó? Kérlek, elhatárolódom.
1: Én nem határolom, én már elég öreg vagyok, hogy ne határoljak el saját magamtól. Figyelj, ennyi. Köszönjük szépen, akkor zárjuk egy jó kis Jamaica-i
2: 60 perc megint.
1: Jó kis Jamaica-i, zárjuk ezt a dances csütörtököt, Imikém, jövő csütörtököt.
2: Folytatjuk, rendben, köszönöm, hello, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül Érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vöröskereszt keresőszolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
1: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy is van a Papa Was a Rolling Stone című dalban? It was the 3rd of September. Hát ma is szeptember 3-a van. De a Temptations nem idézzük meg a következő órában. Ellenben mondjuk Barry White-tal, aki a Black Legendnek köszönhetően jön majd a You See the Trouble With Me-vel. Sőt, még jobban Sebastian Bach is érkezik köszönhetően majd a Sweetbox-nak.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené.
4: 1975, we brought you an album with a song.

pofám a legjobb zenék. Addig sikerült visszanyomozni, hogy ez egy német népdal volt. Aztán lett belőle egy gyerekdal, ami egy kisvasútról szól. Abból lett egy diszkó klasszikus, köszönhetően a Bonnie M-nek. Aztán jött A-Track és Armand Van Helden, és Duxosként megcsinálták ezt a dalt. Barbra Streisand.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anit a kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy mondtam, szeptember 3-a van, úgyhogy szeptember 3-án, hogy érkezik majd a szeptember. És a Cry For You. De előtte is még rengeteg mindenki lesz hallható a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb sztárjai közül. Itt lesz majd Rosalía az Everybody's Free-vel, jön Danny Minogue és az I Begin To Wonder, és a Maroon 5 a Payphone-nal a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, jó fejező időjárás, azért még egy picikét hagyja, hogy nosztalgiázunk és a nyárban érezhessük magunkat. Különösen pénteken és szombaton lesz majd erre lehetőségünk, mert megint 30 fok fölött lesz a nappali maximum, pénteken 32, szombaton 33 fok várható. A szombat olyan szempontból egy picikét talán rosszabb lesz, hogy ott a napsütés és a 33 fokos nappali maximumot hideg front fogja majd megzavarni erős széllel. Pénteken a 32 fok mellé csak erős szelet kapunk, szerencsére se csapadék, se front. Várható volt.

Beszéltem a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon. Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance-nál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és észak-keleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kétféle VIP csomagban kínálják a legjobb ülő vagy állóhelyeket, limitált kiadású puszikerdózos ajándéktárgyakat és persze külön bejáratot. És hogy mi a különbség a kétféle VIP között, hát hogy a drágábbikkal még a koncert előtt be lehet menni a színpad mögé is. A The Pussycat Dolls nyitja az órát a hasassal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hollywoodban elég tágan értelmezik a filmzene kifejezést. Ez a most érkező Da Coolio-tól a Nekem 8 című akcióvígjátékban Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével. Például már csak akkor csendül fel, amikor vége van a filmnek, és elindul a stáblista. De hát gondolom, kellett a jó marketing a filmnek is, meg Coolio-nak is. See you when you get there! Ez jön most itt a Westen.

0: Blast FM-en a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Stefan, a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. A Destination Calabria, Alex Eodinoton és Kristóf Wolterstein.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as években a depesesek és a duránosok elképzelni sem tudták volna azt, hogy nem hogy egy órán belül, hanem egymás után közvetlenül érkezzen a két imádott zenekar, pedig nálunk ez lesz most a mai utolsó 60 percben. Jön majd a Depeche Mode az It's No Good-dal, közvetlenül utána pedig a Duran Duran a Reach Out for the Sunrise-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge!

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a Nightshift, ennyi volt már a csütörtök. Holnap péntek, de ugye ha péntek, akkor Nightshift extra, ami azt jelenti, hogy a holnapi péntekből egy picikét szerdát csinálunk majd az első 120 percben. Szerdai rezidensünk DJ Effendi jön majd vissza az extrában, szóval akár csak szerdán, holnap is a Nightshift első két órájában 6 és 8 óra között pop és rádiós lágereket fogunk majd mixelni megállás nélkül. Kanye West és a Stronger jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.